0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő, Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Kedden kora este megkelt élettel a székesfehérvári városháztér, ahol a járókelők közül is sokan megálltak a vidám közösségi program láttán. A szenior örömtánc nem csak látványos bemutatót, hanem közös mozgást és jókedvű kikapcsolódást is hozott a belvárosba. A Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol nyári programsorozat részeként megrendezett esemény ismét bemutatta, hogy a közös mozgás kortól függetlenül összehozza az embereket. Az Erzsú Senior Örömtánc csoport vidám zenére összehangolt koreográfiával lépett fel, miközben a téren sétálók és a programra érkezők folyamatosan megálltak, hogy figyelemmel kísérjék a bemutatót, számol be róla a FEOL. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS-e világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek. Összefoglaló a Duna Online oldalán. Országos első helyezés ért el a Vasvári Pál általános iskola tanulója Tellerede fizika versenyen. Az intézmény közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 8. A-osztályos Horvát Sipos Bulcsú megnyerte a háromfordulós országos online fizika versenyt. A diák felkészítő tanára Kaszás Tóth Eszter volt, írja a Duna Online. Az idei megmérettetés ez a Te köröd címmel zajlott, középpontjában a kerékpározáshoz és a rollerezéshez kapcsolódó fizikai jelenségek álltak. Az első fordulóban egy kreatív videót kellett készíteni, ezt követően egy prezentációban mutatták be, milyen energia szükséges egy 100 kilométeres kerékpáros vagy rolleres út megtételéhez, a döntőben pedig egy összetett fizikai tesztsort oldottak meg. Őt újonc kezdte meg hivatásos szolgálatát Székesfehérváron, miután sikeresen teljesítették a képzést és letették esküjüket. A fiatal tűzoldók már a héten szolgálatba állnak, egyikük pedig országos elismerésben is részesült kiemelkedő teljesítményért. A frissen felszerelt tűzoltó őrmestereket dr. Habermeyer Tamás tűzoltó ezredes, a Fejérvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte. Az igazgatóság, a kirendeltség és a székesfehérvári hivatásos tűzoltóparancsnokság vezetőinek jelenlétében, írja a FEOL. Idén is aktívan részt vett a kihívás napjában a Fejér vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, emiatt adott át elismerést Paral Bálint, a Fejér megyei Szabadidősport Szövetség elnöke Nyakas Eszternek, a kórház ápolási igazgatójának. Az eseményen kiemelték, hogy ez nem csak egyszeri alkalom, a mozgás nem csak 15 percről szól, hanem 2025-ben elindult a Fit Kórház egészségfejlesztő program is, amelyben már több mint 600 kórházi dolgozó vett részt aktívan. Az átadáson jelen volt Magony Tamás, a polgármesteri hivatal szervezési irodájának munkatársa is, aki elmondta, hogy a kórház programja bekerült az ország 15 legsportosabb programja közé, a kihívás napja országos értékelésén, írja FEOL. Tovább bővült a Szent Pantaleon Kórház műszerparkja Dunaújvárosban, megérkezett a napokban a legújabb csúcs technológiás ultrahang készülék. Egy modern és innovatív ultrahang készülékkel gazdagodott tehát az intézmény. A berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját. A készüléket kifejezetten általános képalkotásra tervezték, így szinte minden területen hatalmas hasznát veszik. Főbb vizsgálati területei pajzsmirigy, máj- és eperendszer, hasnyálmirigy, lép, vizeletkiválasztó rendszer, hasfali elváltozások, emlő- és nyirokcsomók, illetve érrendszer és mozgásszervi vizsgálatok. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Interaktív azbest térképet indította a Greenpeace. A lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy mostantól a GYESEV is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikált ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, július 16-án csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Walterek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Mark Ronson és Amy Winehouse kezd, jön a Backstreet Boys és Tom Novi is Limában mindjárt, ha pedig már is van valakinek közlekedési infója, megoszthatja a többiekkel 0620 55 55 155.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 197. napja kezdődött el, július 16-a csütörtök. Ma van a kígyók világnapja. A jeles nap célja, hogy eloszlassa a hüllőkkel kapcsolatos tévhiteket és felhívja a figyelmet az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött pótolhatatlan szerepükre. Itt a Best FM, pedig hamarosan indítom a Unique dalát Füst láng nélkül, a folytatás pedig Tom Novié. Jön a tékit, jó reggel!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszítette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazon alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit Kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárkő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmentjárosoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejér vármegyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kis kereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugababes-zel folytatjuk. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön, amikor is reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte már több órára kisüt a nap. De itt-ott továbbra is lehet zápor, zivatar, 28-35 fok között alakul a maximum, és nagyjából a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Most pedig zene reggeli tornához, Move Your Body, a Nina Sky-é a folytatása Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést. A friss hírek után jön majd többek között Robbie Williams, Kylie Minogue-gal közös duettje. És a Well Hello dala is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Kedden kora este megkelt élettel a székesfehérvári városháztér, ahol a járókelők közül is sokan megálltak a vidám közösségi program láttán. A szenior örömtánc nem csak látványos bemutatót, hanem közös mozgást és jókedvű kikapcsolódást is hozott a belvárosba. A Kapcsolj ki, a belváros bekapcsol nyári programsorozat részeként megrendezett esemény ismét bemutatta, hogy a közös mozgás kortól függetlenül összehozza az embereket. Az Erzsú Senior Örömtánc csoport vidám zenére összehangolt koreográfiával lépett fel, miközben a téren sétálók és a programra érkezők folyamatosan megálltak, hogy figyelemmel kísérjék a bemutatót, számol be róla a FEOL. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt. Sokat hallottunk az iménti pillanatokban róla, a hőmérsékletről. Jöjjön most dalban ugyanez Temperature, Sean Paultól, készül az N-Vogue, és itt lesz nem sokára Will Smith, és ha dugó baleset van, névnapos Waltert vagy szülinapost ünnepelne bárki, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket hozzuk el zenében, de felejthetetlen film élmények is fűződnek ehhez az időszakhoz. Például a 93-as Szabadítsátok ki Willy című film, amelyet pont a mai napon mutattak be abban az évben. A kiskamasz főhős és egy karcárnyú delfin nem mindennapi barátságát bemutató dráma nem bárt sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Betétdala a Michael Jackson által írt és előadott Will You Be There pedig 7 országban, többek közt az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában is a top 10-be került. Most két nem kevésbé nagy volumenű előadó folytatja, Robbie Williams és Kylie Minogue, jön a Kids a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 28-35 fok, napsütés, gomoly és vastagabb felhők és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Így telik július 16-a csütörtök. Még több részlet és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig George Michael dala Too Funky hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az Amerikai Álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. Leszerelik a kétnyelvű utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit Kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárkül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a Dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sportág fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS-e világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek, összefoglaló a Duna Online oldalán. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált, szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön. A Valtereknek kívánok sok boldogságot névnapjukon, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Nálunk épp kivezetik őket, viszont 91 éve a mai napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. 46 éve 1980. július 16-án először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 1952-ben a mai napon született Stuart Copeland, amerikai dobos zeneszerző, a The Police tagja. ...1958-ban ezen a napon született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, akit hatalmas sikerű ír step tánc műsorai tettek világhírűvé. És 1967. július 16 megszületett Will Ferrell, amerikai színész komikus, a Saturday Night Live című műsor egykori szereplője, olyan filmek sztárja, mint a Diszkópatkányok, a Mi a Manó, vagy a Megjött Apuci. Hívható SMS, Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek.
1: A 90-es és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Állítólag minden éjszaka álmodik az ember, csak nem mindig emlékszik rá.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Ha pedig igen, akkor valóban néha hirtelen ér véget. Jön majd az Airi Mafia a legfrissebb hírek után. Rögtön 8 óra, jó reggelt, hozom Ed Sheeran slágerét is.
3: Bad habits lead to white eyes.
1: Dugóról, balesetről én most nem tudok, de ha van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Nyugaton már esik az eső és érkezik szépen az ország középső és keleti felére is. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
7: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelmezők.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS-e világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek, összefoglaló a Duna Online oldalán. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görög dinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. A 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen, bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Hírénk végén a várható időjárástól. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most az július 16-án csütörtökön, 4 perccel 8 óra után jó reggelt, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, sok boldogságot a Waltereknek, a szülinaposoknak, és mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Remélem, jól telik a nap, ehhez próbálok hozzátenni jó zenékkel, a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling kezd.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két helyen alakult ki 5-6 kilométert meghaladó torlódás autópályáinkon, az egyik az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében, a másik pedig az M5-ösön Ócsánál Röszke felé, mindkét helyen munkavégzés a torlódás oka. Jó utat, kitartást, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Még ebben a fél órában hallhatunk Coolio-t, mindjárt Airi Mafiát, most pedig jön Ed Sheeran a Bad Habits-szel.
1: Best FM,

0: Best FM, a legjobb zenék, kedves fociért nem annyira rajongó Best FM hallgatók, nem kell másokat kibírni. Egy szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő és vége a 2026-os foci világbajnokságnak. Tegnap ugyanis lezajlott a második elődöntő, úgyhogy spanyol-argentin döntő lesz, a bronzmeccset pedig Franciaország és Anglia játsza. Tartunk most egy rövid információs szünetet, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után Sophie B. Hawkins énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött a szőlő-aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az Amerikai Álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. Leszerelik a két nyelvű utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sportág fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS-e világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek, összefoglaló a Duna Online oldalán. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált, szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Hírénk végén a várható időjárástól. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rádió 98.0. A legjobb zenék, a legendás Grease, 2000-rel idézzük meg az ezredforduló klub hangulatát, egy perccel 3:49 után pedig jó hír jön nyugat felől, nyugaton már esik is az eső, szóval jön egy kis csapadék, frissít minket az ország középső és majd később a keleti felét is. Közben azért előtte utána marad a kánikula, holnap például 35 fok is lehet a legmelegebb pillanatokban. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, július 16-a friss hírei, és 9 után szólnak tovább a legjobb zenék, például Enesztésától. És többek között a Noxtól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmentjárosoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejérvár megyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy friss közlekedési info Zolitól, azt írja: M1 Budapest felé Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis busz. Óriási a dugó. Köszönjük szépen, kitartást arra felé. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber számunk, 4 perccel múlt 9. A Punjabi MC kezd a Mundian Tubakével. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a francia Alliance Ethnique idézi meg. No limits, nincsenek határok, és hát ez az idei FIFA világbajnokságon az argentinokra igaz a leginkább. Előttük valóban nincsenek határok. A címvédő újból bejutott a döntőbe, és ha már szóba kerültek a franciák, ők a tegnap vereséget szenvedett angolokkal játsszák majd a bronzmeccset szombaton.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé. Tatabányán áll, az átterelt belső sávban lerobbant egy kis teherautó, és megkezdődött a helyreállítás az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél, a tegnapi kamionbaleset helyszínénél. 2-3 kilométeres ott az araszolási útat. Ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620-55-55-155. Red Hot Chili Peppers, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, most pedig Néj jön a Sexy Love-vel a Besten.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a szeretet rezgései az éterjén, a Soul Searcher és a Feeling Love, és nem csak szeretetet érezhetünk, hanem a bőrünkön esőcseppeket, illetve ugyanakkor meleget is. Kánikula, záporok, zivatarok, így telik július 16-a csütörtök, még holnap is meleg lesz, akár 35 fok is lehet, de az eső remélhetőleg mindenhol frissít egy kicsit a hőségen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Cruel Summer kegyetlen nyár az Aesop Bass dala zárta az órát, és ez a jelen sajnos. Európát és az Egyesült Államokat is súlyos hőhullámok sújtják. Nyomasztó ízelítő abból, milyen lehet az élet egy egyre forróbb bolygón. Ma viszont kapunk egy kis frissítő záport, zivatart a nyakunkban, nyugaton már esik és kelet felé tart. Részletek a hírek végén. 10 után pedig többek között szó lesz a szexről. Let's Talk About Sex címmel a Salt and Pepper dala biztosan itt lesz, és nem utolsó sorban, Fluor is. Kicsi lány, oh, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi lány. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. Leszerelik a két nyelvű utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt, emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a Dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmentiárosoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kertútlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejérvár megyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Soul to Soul-tól, a Salt and Pepper-től nem sokára a Tankcsapda zúz, és kezdünk már is a House of Glass-szel és Giorgio Giordano-val Disco Down, a Best FM virtuális diszkójában pedig ma is lehet 6 és 8 között levezetni, és igazán táncolható stílusé a csütörtöki nap, a dancey, úgyhogy a Night Shift házigazdája 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Miller bár, mindenkit sok szeretettel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 55, én Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy téma, amire mindannyian gondolunk, a legtöbben csináljuk is, de beszélni róla, na azon még mindig szeretünk pironkodni. Szerencsére a popzene nem csak arra jó, hogy táncra perdüljünk, hanem arra is, hogy felnyissa a szemünket. 1991-ben három csaj úgy döntött, hogy ideje félretenni a szégyenlősséget, és egyenesen a lényegre térni. Úgyhogy elég a mellébeszélésből. Beszéljünk végre a szexről. Érkezik a Salt-N-Pepa és a Let's Talk About Sex a Best-en.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-ason a határ felé, Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a tegnapi kamionbaleset helyreállítási munkáit. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön is dolgoznak Ócsa térségében, a növényzetet gondozzák a Röszke felé vezető oldalon. Mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is lassabb a haladás. Jó utat! Ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zalaegerszeget már elhagyta, Pécs és Székesfehérvár vonalában tart a csapadék zóna, és folyamatosan halad kelet felé. Jön egy kis frissítő, tehát részletek a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig hallgatunk majd Counting Crows-t. És jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra vár a fotópont. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint Fehér Sándor a szakoktató képzésen végzett hallgató diploma munkájának kutatási eredményei a hazai egészségtudomány egyik meghatározó szak folyóiratában, a Nővér 2026-os harmadik számában jelentek meg. A kiégéshez kapcsolódó tünetek és munkahelyi tényezők vizsgálata az egészségügyben a Felnőtt szak és továbbképzés pályaképén keresztül című tanulmány az egészségügyi dolgozó kiégésének okait és a munkakörnyezet hatásait elemzi. A publikáció alapját a szerző diploma munkája adta, amelynek kutatási eredményeit a szakmai folyóirat is közlése érdemesnek találta. Az intézmény büszke arra, hogy hallgatói és végzett szakemberei tudományos munkájukkal is öregítik az egyetem hírnevét. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fehérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Holnap a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar, helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén kialakulhat. A déli eszél nyugaton megélénkül, hajnalban 15-21 fok várható, a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
4: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
3: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvar szigetén, Starigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként Avril Lavigne, Skaterboy című dala, amelytől remélhetőleg lankadó reggeli lendületünk újból erőre kap, de itt lesz ebben az órában az IMF, Idacore, Fed LaGrandal, Kylie Minogue, Robbie Williams és a Gorillaz is. Hívható SMS Viber 20-as 55-55-155, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Igazi sztárparádia Vásznon, mától látható a mozikban Christopher Nolan odüsszeája. És egy sztori egy másik kultikus filmről, amikor James Cameron megírta a Terminátor forgatókönyvét, annyira le volt égve, hogy kocsiban élt. A stúdiók imádták az ötletet, de nem akarták, hogy egy tapasztalatlan zöldfülű filmes rendezze meg a mozit. Cameron viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő dirigálhassa a filmet, hogy ezt elérje, eladta a forgatókönyv jogait a producernek mindössze $1 cserébe azért a feltételért, hogy kizárólag ő rendezheti meg a filmet. A dolog bejött. A film kultikus lett, Cameron karrierje beindult, a producert, aki egy hölgy, pedig később feleségül is vette. Hihetetlen sztorik és hihetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből, a következőnek is ez a címe. Unbelievable, az IMF jön a Besten.
1: Best FM.

0: Esztefem, a legjobb zenék, friss közlekedés, torlódik az M1-es Budapest felé Szárliget után, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. Ott ráadásul nem egyszerű a helyzet, mert a vele párhuzamos 1-es főút Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszán baleset miatt teljes útzár van. Dolgoznak az M5-ösön Ócsa térségében a Röszke felé vezető oldalon mozgó terelés mellett, így csak egy sáv járható, ott is torlódnak az autók, akár csak az M3-ason a határ felé Gödöllőnél, szintén munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, mindjárt dél, gyors helycsere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Bob Marley és MC Light, Jamminyét már ő fogja elindítani a hírek után. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a 500 000 utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint Fehér Sándor a szakoktató képzésen végzett hallgató diploma munkájának kutatási eredményei a hazai egészségtudomány egyik meghatározó szak folyóiratában a Nővér 2026-os harmadik számában jelentek meg. A kiégéshez kapcsolódó tünetek és munkahelyi tényezők vizsgálata az egészségügyben a felnőtt szak és továbbképzés pályaképén keresztül című tanulmány az egészségügyi dolgozó kiégésének okait és a munkakörnyezet hatásait elemzi. A publikáció alapját a szerző diploma munkája adta, amelynek kutatási eredményeit a szakmai folyóirat is közlése érdemesnek találta. Az intézmény büszke arra, hogy hallgatói és végzett szakemberei tudományos munkájukkal is öregbítik az egyetem hírnevét. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csaknem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartása legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
6: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
5: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőség megőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép csütörtököt, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatút, jó kedvűt, sok-sok napsütéssel. Én Majoros Rita vagyok, hát ezekre lehet számítani egyébként a mai délutánon is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem, mellé pedig isteni zenéket hozok, amik azért segítenek, hogy átlendüljünk és már a hétvégére gondoljunk. Bob Marleyvel indulunk.
0: Best FM.

A Fleet the Script dala után, de itt lesz a Rasmus is, jön a Bombon, PM Down, úgyhogy nem fogunk unatkozni. Csodás napot! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, teherautóba, vagy éppen kamionba, hiszen dolgoznak is sokan az utakon, úgyhogy figyeljünk egymásra ma is, ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ma is jelentkezik. Én pedig, ahogy megkapom ezeket az infókat, már adom is tovább. Az M0-ás autóúton a déli szektorban több helyen is munka folyik ma. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávban zárva a 21-es és a 22-es kilométerek között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás van, a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, itt legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hogy telik a csütörtök délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és hogy nem csak munkában hallgatják a Best FM-et, hanem sokan mondjuk nyaralnak, vagy éppen most indulnak. Hát a következő órában önöknek is tartogatok útközben igazi jó slágereket, de természetesen azokra is gondolok, akik csak úgy, mint én, a munkahelyükön hallgatják a Best FM-et. Itt lesz Manu Chao és a Bongo Bong. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Krisztál is jön, és a Vigyázz rám!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra vár a Fotópont. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint Fehér Sándor a szakoktató képzésen végzett hallgató diploma munkájának kutatási eredményei a hazai egészségtudomány egyik meghatározó szak folyóiratában, a Nővér 2026-os harmadik számában jelentek meg. A kiégéshez kapcsolódó tünetek és munkahelyi tényezők vizsgálata az egészségügyben a felnőtt szak és továbbképzés pályaképén keresztül című tanulmány az egészségügyi dolgozó kiégésének okait és a munkakörnyezet hatásait elemzi. A publikáció alapját a szerző diploma munkája adta, amelynek kutatási eredményeit a szakmai folyóirat is közlése érdemesnek találta. Az intézmény büszke arra, hogy hallgatói és végzett szakemberei tudományos munkájukkal is öregbítik az egyetem hírnevét. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti Fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti Fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti Fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Ingyenes óvodakert programra jelentkezhetnek a gyermekintézmények. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek saját tanulókertben ismerkedhessenek meg a növényekkel, a kertészkedéssel és a környezettudatos szemlélettel. A program 3 mintakert kialakítását, szakmai támogatást és digitális kert útlevelet is biztosít a résztvevő óvodáknak. A lehetőség itt Fejér vármegyében is elérhető, így a térség óvodái is csatlakozhatnak. A részletek az óvodakert.hu oldalon találhatók. Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Történelmi fejlesztés jöhet a hazai vasúton. Nem lesz hétvégén Balaton átúszás, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban, a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rétfülöp és Balatonboglár között.
4: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Rizlő Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebojtani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
3: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után is isteni slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy mindenkinél kellemesen alakul ez a csütörtök délután, és már egy picit tud a hétvégében gondolkodni, jöhetnek akár a tervek is, miközben hallgatjuk Kanye West dalát, jön a Stronger, itt lesz Manu Chao, a Crystal, de most Sean Paul indítja az órát, jön a Bibi Burnin.
0: Best FM.

Halasztás mellett. Egyébként az új időpont július 25-e szombat, azaz a jövő hét szombat. Az új időpontról pedig egyébként majd egy hét múlva ugyanígy csütörtökön döntenek a szervezők. Önök voltak már Balatonátúszáson, van akár átevezéssel, átúszással kapcsolatos élményük? 0620 55 55 155 ide írják meg. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy icipicit kapcsolódik is ehhez a nap kérdése, mert ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi az egyik legjobb nyári pillanat, amikor mondjuk beneveznek a Balatonátúszásra, vagy csobbannak is egyet a Balatonban, vagy akár amikor először meglátják a tengert nyaralás felé menet. Várom ezeket a nyári élményeket, emlékeket. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket is. Mellé egy kis Rascal Flatts dalt hozok. Life is a Highway, ez a Verdák betétdala. Itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Jelenleg az átterelt belső sávon is sok helyen arra szólnak. Az M3-as autópályán a határ felé Göddölő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat, mert tegnap súlyos baleset történt a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, úgyhogy 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os kilométernél fél útpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csapból is én folyok, Roy és Ádámmal énekeltük ezt, és nem csak ezt a sort, hanem hogy én világítok fent az égen. Na de, menjünk a következő órára, mert ott is lesznek igazán énekelhető dalok. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopez-zel indulunk, jön a Play. És zenél majd By Alex és a Slep is. Jön a Nehéz vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra vár a Fotópont. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint Fehér Sándor a szakoktató képzésen végzett hallgató diploma munkájának kutatási eredményei a hazai egészségtudomány egyik meghatározó szak folyóiratában, a Nővér 2026-os harmadik számában jelentek meg. A kiégéshez kapcsolódó tünetek és munkahelyi tényezők vizsgálata az egészségügyben a Felnőtt szak és továbbképzés pályaképén keresztül című tanulmány az egészségügyi dolgozó kiégésének okait és a munkakörnyezet hatásait elemzi. A publikáció alapját a szerző diploma munkája adta, amelynek kutatási eredményeit a szakmai folyóirat is közlése érdemesnek találta. Az intézmény büszke arra, hogy hallgatói és végzett szakemberei tudományos munkájukkal is öregbítik az egyetem hírnevét. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sportág fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek, összefoglaló a Duna Online oldalán. Interaktív azbest térképet indította a Greenpeace, a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Hírénk végén a várható időjárástól. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon. Hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNGK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
4: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
3: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víz tisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is lassacskán 5 perccel bizony jönnek ezek a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket. Itt van Lenny Kravitz és a The Chamber. Na ez egy igazán felejthetetlen sláger. De jön a Savage Garden is és a Truly Madly Deeply. Itt lesz Ricky Martin, jön Bialex, most pedig Jennifer Lopez indít. Már jön is a Play.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mi az igazi nyári pillanat, mi a legjobb nyári pillanat. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Anna, amikor az autóból először meglátom a Balatont, onnantól hivatalosan is elkezdődött a nyár. Peti is hasonlót írt, csak ő az első csobbanást. Amikor először csobbanok a Balatonban, vagy nagyjából bármilyen tóban, egész évben ezt várom a legjobban. Kata pedig azt írta, amikor mezítláb sétálhatok a fűben egy meleg nyári estén. Na, azt imádom a legjobban. Aj, de jó. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. Szeretem ezeket a nyári pillanatokat, vagy akár nyári illatokat. Görögdinnye, naptej, meg ilyesmi. Aj, de jó. Én imádom a nyarat. Bármennyire is télen születtem, és úgymond téli gyerek vagyok, nekem a nyár az igazi, bár talán az őszt még jobban szeretem, de őszre meg aztán most még végképp nem kell gondolkodni, vagy az őszre még nem kell gondolni, hiszen július közepe van, úgyhogy inkább hallgassunk Lenny Kravitzet, The Chamber, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten a Dombóvári úton baleset történt a Rákóczi hídnál, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm. Három autó pedig a 82-es főúton koccant, ezt Tamás írja, Écs és Ravaszt közötti szakaszon. Az 58-as kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti Fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a Dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sportág fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált, szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják. Holnap a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar, helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén kialakulhat. A déli eszél nyugaton megélénkül, hajnalban 15-21 fok várható, a csúcs hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A 93.1 Best FM-en mindenkinek mosolygós délutánt, kedves hallgatók, a mikrofon mögött Molek Csongor, és hozom a legkirályabb zenéket 3,5 órán keresztül, nyilván kitérünk a hasznos helyi információkra szintén. Alapozunk még így a műsor elején, Olly Murcell és Zoll, a Dance With Me Tonight című szám.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit Dunaújvárosból és a környékünkről. A mikrofonnál Molek Csongor, és ünnepelünk. Július 16-a van már. Mária, Carmen, Euszták és Walter napja. Nagyon boldog névnapot nekik, a születésnaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig itt Dunaújvárosban és a környéken. 57 esztendeje elindult az Apollo 11 űrhajó a Holdra, és 236 esztendeje, hogy megalapították Washingtont, az Egyesült Államok szövetségi fővárosát. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik július 16-án születtek. Gyereken 100 éve látott napvilágot Simor Ottó, Jászai Moridia színész, és 103 éve született Pécsett László Károlyi könyvkiadó, műgyűjtő, színész és író. Aki ma ünnepel bármilyen okból dunaújvárosi hallgatók, az nagyon szerencsés. Isten éltesse nagyon sokáig. Az előadók közül most Janet Jackson következik, a felvétel pedig a That's the way love goes. Like a

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, kedves dunói városi autósok. A 6-osról már beszéltünk a héten, Budapest-Pécs-Balcs elsőrendű főúton. A 76-os 77-es kilométernél útszűkület lassíthatja a közlekedést. Aztán végzik továbbra is a közműépítési munkálatokat még július végéig az Újsolti bekötő úton az 52-124-esen a 0-as kilométernél, és az 52-esen aktuális a csomópont építési munkálat. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél még jó pár héten keresztül számítani kell útszűkületre. Ha ezeken kívül akad egyéb útinfójuk, legyen szó akár rendőri aktivitásról, akkor kérem jelezzék 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk már évek óta. Előre is köszi szépen, figyeljenek a többiekre is. Most Lotrisa Máknél felvétele következik a Best FM-en, a Someone Loves You Honey című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en, ez már a csütörtök délutánunk elős közepes, sőt már túl is léptünk rajta. Szerencsére halad a nap, kedves dunaújvárosi hallgatók, a mikrofonnál Molek Csongor, még 2,5 órán keresztül, és mutatom, mivel kezdünk, Justin Timberlake felvételével. Ez a Rock Your Body.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő Szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, és 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rock történelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárkő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósvai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Továbbra is itt vagyunk a 93.1 Best FM-en, legalábbis remélem. Dunai Beres és a környék. Tisztelettel köszöntöm az új hallgatókat is, akik esetleg most nemrég csatlakoztak hozzánk. Igen jó helyen vannak. Bekészítve a legkirályabb zenék a folytatáshoz, a mikrofon mögött pedig Molek Csongor. Indítja az órát most. Justin Timberlake.
0: 93.1 Best FM.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdvözlöm a hallgatókat Dunai Városból és a környékről. Bekészítve a legjobb zenék, ahogy ígértem, de hasznos infókra azért fókuszálunk. A nevem Molek Csongor, a péntek időjárással kapcsolatban akad már infónk természetesen, napos gomoly felhős időt élvezhetünk némi csapadékkal, előfordulhat majd zápor, zivatar a hozzáértők szerint, és a déli eszelet kísérik majd erősebb, élénkebb lökések. Pont ezért elindul ismét a felmelegedés, olyan 32-36 fok is várható a legmelegebb órákban. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, ismét egyre durvább a helyzet, a gombák pollen koncentrációja már megint magas tartományban van, a csalánfélék pollen szintje közepes, az útifű, lórom, pázsitfűfélék, hárs és kenderfélék pollen koncentrációja pedig maradt az alacsony tartományban, tüneteket az utóbbi növények nem nagyon okoznak szerencsére. Danny Minogue énekel most nekünk, és az I Begin to Wonder című száma ismerős, meghallgatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környékünkön, fókuszban pedig a sport, kedves hallgatók, hiszen összesen 28 érem kivívásában játszottak szerepet a Dragon Steel SS sárkányhajósai. A müncheni EDBF nemzetek közötti sárkányhajó Európa-bajnokságon. Tóth Edit, a Dragon Steel SS vezetője említett információkat a dunaújváros.com hírportál munkatársainak. Az egyesületük összesen 8 főt delegált a magyar csapatba, és elszánt, felkészült tagjaik összesen 28 dobogós helyezés kivívásában vettek részt a viadal 4 napja alatt. A versenyzők az U18-as, az U24-es, a Premier, valamint a Senior kategóriában is megmérették magukat, és kiderült, hogy a sportolók 1000, valamint 2000 méteres távokon érték el a kiváló eredményeket. A magyar válogatott összességében remekül szerepelt a kontinens viadalon, mivel 46 éremmel az összesített éremtábla a harmadik helyén zárta a versenyt. Szívből gratulálunk, ott vannak a részletesebb információk ezzel kapcsolatban a dunaújváros.com hírportálon. Most Paul Johnson zenél és szól a Get Down!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pontosítunk, a 93-1 Best FM-en. Mindenkinek tartalmas késő délutánt kívánok csütörtökre, a mikrofon mögött Molek Csongor. És jelentkezem még egy órán keresztül közlekedési infókkal is egyébként hamarosan, úgyhogy aki vezet, az maradjon velünk. Indítja a felvonás Tom Nowy, és szól a Your Body.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Új rendészeti vezetőket jelentett be Posvai Gábor belügyminiszter, Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárca vezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Magyarországot is érintheti az amerikai szenátorok új orosz szankciós javaslata. A washingtoni törvénytervezet lehetővé tenni, hogy akár 100%-os vámot vessenek ki az orosz olaj és földgáz 5 legnagyobb vásárlójára, Kínára, Franciaországra, Belgiumra, Japánra és Magyarországra. Vámmentesség azoknak az országoknak járhat, amelyekre az orosz földgáz export kevesebb, mint 15%-a jut. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az Amerikai Álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás, valamint a gyepek és erdők védelme is. A tanácskozásba a többi közt a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Greenpeace és a Magyar Madártani Egyesület képviselőit is bevonták. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás jellemzően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. A nyári szezonban a hatóság munkatársai a szakmai irányításuk alatt álló kormányhivatalokkal közösen vizsgálják a görögdinnye forgalmazókat, hogy a boltokban, piacokon és az útmenti árusoknál is megfelelő minőségű, szabályosan jelölt termékek kerüljenek a vásárlók elé itt Fejérvár megyébe is. Az ellenőrzések a teljes értékesítési láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kis kereskedelmi üzleteken át, egészen az ideiglenes árusítóhelyekig. A szakemberek ellenőrzik a dinnyék származását, a kötelező jelölések meglétét, a nyomon követhetőséget, valamint azt is, hogy a termékek megfelelnek-e a minőségi előírásoknak. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében.
7: Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelentetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását, és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált, szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják.
6: Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Eddig is együtt pörögettük a késő délutánt. Kedves dunaújvárosi hallgatók, itt a 93.1 Best FM-en, és ha iszik, hanem még egy órán keresztül együtt szórakozhatunk. Ahogy említettem, közlekedünk hamarosan, aki vezet, remélem a Best FM-et hallgatja a kocsiban. Indítja az órát Tom Novi, és meghallgatjuk a Your Party című számát.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen, kedves dunai városi autósok, munkálatokat végeznek a környékünkön még mindig, például a 62-esen. Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 20-as kilométer között lassabb a haladás útszűkület miatt, és ugrunk egy picit messzebb a 62-15-ösre, ez Mezőfalva-Sárbogárd összekötő út, itt a 0-as és a 3-as kilométer között számíthatunk útszűkületre. Ha van egyéb útinfójuk, akkor kérem mondják el, hogy segíthessünk a többieknek minél gyorsabban. 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Shaggy egyik örök slágerét meghallgatjuk most, ez a Hey Sexy Lady.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, rendőrségi infó, kedves dunói városi hallgatók, mivel nem mindennapi esetről adott összegzést a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálata. A rendőrség hivatalos Facebook felületén megosztott történet főszereplője előbb próbafülkének használt egy műszaki hiba miatt nyitva hagyott autót a városban, majd a kocsi gazdájára támadt menekülés előtt. Még múlt szombaton gondolta úgy az elkövető, hogy a nyitva maradt autó jó hely lesz egy gyors ruhapróbára, a járműben talált pólót és rövid nadrágot fel is vette, egy másik ruhadarabot pedig a szatyrába tett. Amikor az autó tulajdonosa visszatért és felszólította, hogy szálljon ki, valamint adja vissza a holmikat, a férfi nem csak megtagadta ezt, hanem menekülés közben fellökte, majd meg is rúgta a hölgyet. Aztán a zsákmánnyal elfutott. Hát nem jutott túl messzire, a dunai városi rendőrök ugyanis nem hagyták, hogy sokáig élvezze új ruhatárát, a megadott személy leírás alapján 3 órán belül elfogták a rablással gyanúsítható 47 éves férfit. Őrizetbe vették, kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását. Ott van a sztori a dunaiváros.com hírportálon, ettől részletesebben. Most énekel egyet Sheryl Cole, és a felvétel a Fight for This Love.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Megérkeztünk megint a búcsúslágerhez így csütörtök késő délután, dunai városi hallgatók, a dal pedig Christina Aguilera-tól a Gin in a Bottle című felvétel. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap már péntek, ez remélem jó hír a legtöbb hallgatónak, és az is, hogy találkozunk. Délután 3-tól miénk a pálya ismét. További tartalmas késő délután és jó pihenést. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb tudományos siker kapcsolódik a Dunaújvárosi Egyetemhez. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Ismét várja kirándulókat a város egyik legnépszerűbb fotóhelye. A Dunaparti fotópont teljesen megújult, miután megrongálták, és az időjárás is jelentős károkat okozott benne. A jó hírt Dunaújváros önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. Mint írták, néhány hete megrongálták a Dunaparti fotópontot, amelyet az időjárás sem kímélt. Emiatt a GESZ munkatársai egy teljesen új keretet készítettek, amely már ismét a helyén várja a látogatókat. A város arra biztatja kirándulókat és a helyieket, hogy bátran használják a Dunaparti fotópontot, készítsenek emlékezetes képeket a Dunai panorámával, ugyanakkor vigyázzanak is rá, hogy még hosszú ideig a Dunapart egyik kedvelt látványossága maradhasson. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sportág fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKS-e világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek. Összefoglaló a Duna Online oldalán. Idén nyáron is ellenőrzi a dinnyéket és a gyümölcsöt árusító helyeket a fogyasztóvédelem itt Fejérvár megyében is. A nagy üzletláncok mellett a kisboltok és az útmenti alkalmi pontok kínálatát is vizsgálják, kiemelt figyelmet fordítva a dinnye származására, jelölésére és minőségére. A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és védeni kell a közvetlen napfénytől. Tavaly csak nem 500 helyet ellenőriztek, és több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a forgalmazókra. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy mostantól a GYESEV is havonta közli, mennyire tudták tartani a menetrendet, milyen a pályák állapota, és hol rendeltek el sebességkorlátozást. Korábban csak a MÁV publikálta ezeket az adatokat, de a cél az, hogy teljes legyen az utas tájékoztatás és átláthatóság az összes vonalon. Holnap a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar, helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén kialakulhat. A déli eszél nyugaton megélénkül, hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 36 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség, a következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészek elérhetőségéről. csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
4: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
3: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hogy is van az a mondók? A karácsony első napja van. Köszönt és minden jót kíván egy csíza csupasz körtefán. Nyilván nem karácsony első napja van. Ez a mai nap a négy napos Fat Boy Slim Fesztivál első napja, fogalmazunk így, mert a csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is együtt lehet bulizni Norman Cookkal és számtalan sztár vendégével a Brightoni tengerparton. Ő 25 évvel ezelőtt rendezte meg a legelső Big Beach Boutique-ot, de az igazán emlékezetes az a 2002-es volt, amikor 250 000 embernek zenélt ott a tengerparton. Az annyira rosszul sikerült, mármint szervezés szempontjából, hogy mind a mai napig oktatják, hogy sok embernek nagy szabadtéri rendezvényt így nem szabad szervezni. Abban már bele sem meleg gondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a futball VB döntőjébe, hát akkor gyaníthatólag Brighton teljesen leáll. Hát nem csak Brighton, egész Anglia. Szóval kivel máson is kezdeném a mai dance-es csütörtököt, mint Fat Boy Slim, az ő egyik remixével. 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller lemez játszok mögött.

este. És minden este más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Hétfőn Classic House-zal, kedden Funkyval, szerdán pop és rádiós slágerekkel, szombaton hip-hoppal és R&B-vel, vasárnap pedig chill lounge és deep house zenékkel indítjuk el az estét. A mai

0: és a legjobb zenékkel.
1: Én azt mondom, hogy azért az angolok meg a franciák örüljenek annak, hogy egy-egy csapatuk az a BL döntőt itt játszhatta Budapesten a Puskás Arénában. Jó, nyilván most egyik nemzet sem túlságosan boldog, hogy lemaradt a VB döntőről, de hát talán egy picikét valamelyikük azért jobban lesz a szerdai bronzmérkőzés után. Aki viszont nem a VB döntőről, hanem a korábbi mixekről nem szeretne lemaradni, akkor a Mixcloudon tessék kutatni, mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én korábbi mixeim itt érhetők el, track listával együtt.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Érkezik Roisin Murphy és az Overpowered Simus Haji remixében, és hát hogyha valaki itt a Night Shift DJ közül igazán overpowered és mindig tele van energiával, az a csütörtöki rezidens DJ Miller, aki pár perc múlva érkezik, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és ő fog pakolni egy órán keresztül Dancimusokat a 90-es és a 2000-es évekből, pont úgy, ahogy azt teszi minden csütörtökön 7 és 8 óra között, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra vár a fotópont. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A Dunaújvárosi Egyetem tájékoztatása szerint Fehér Sándor a szakoktató képzésen végzett hallgató diploma munkájának kutatási eredményei a hazai egészségtudomány egyik meghatározó szak folyóiratában, a Nővér 2026-os harmadik számában jelentek meg. A kiégéshez kapcsolódó tünetek és munkahelyi tényezők vizsgálata az egészségügyben a felnőtt szak és továbbképzés pályaképén keresztül című tanulmány az egészségügyi dolgozó kiégésének okait és a munkakörnyezet hatásait elemzi. A publikáció alapját a szerző diploma munkája adta, amelynek kutatási eredményeit a szakmai folyóirat is közlése érdemesnek találta. Az intézmény büszke arra, hogy hallgatói és végzett szakemberei tudományos munkájukkal is öregbítik az egyetem hírnevét. Életének 66. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Jakab János, a helyi tollaslabda sport meghatározó alakja. Jakab János hosszú éveken át elkötelezetten dolgozott a sporták fejlődéséért, miközben generációk nevelésében is fontos szerepet vállalt. Munkájával és személyiségével maradandó nyomot hagyott a dunaújvárosi és a magyar tollaslabda közösségében. Újabb nemzetközi sikert ért el a DKSA világbajnok Kenusa Hajdú Jonatán. A dunaújvárosi sportoló a Kanadában, Montrealban rendezett gyorsasági kajakkenu világkupán aranyérmet szerzett a férfi kenu négyesek 500 méteres versenyszámában. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel alkotta magyar egység, már a rajt után az érre állt és végig magabiztosan vezetve közel 2,5 másodperces előnnyel nyerte meg a döntőt. A második helyen a brazilok, a harmadikon a házigazda kanadaiak végeztek, összefoglaló a Duna Online oldalán.
3: Interaktív Asbest térképet indított a Greenpeace. A lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol asbest szennyezésre gyanakodnak. A kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a szennyezések helyzetét, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A térkép megjeleníti a már dokumentált szennyezett területeket, valamint azokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. Azt azonban jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a lakossági bejelentéseket fényképes bizonyítékokkal vagy labor eredményekkel várják.
2: Hírénk végén a várható időjárásról. Reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14 és 21, délután 28 és 35 fok valószínű.
1: Hírek a Best FM-en.
4: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebességellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
4: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Kezdjük rögtön az, amennyire lesz terhelt neked ez a hétvége. Fogod tudni nézni itt a...
7: Nagyon terhelt. Csütörtöktől vasárnapig egy helyen vagyok házigazda egy autós rendezvényen.
6: Ó, úgyhogy... az olasz!
7: Igen.
6: De csak fogsz tudni meccset nézni.
7: Remélem. Bár ugye könnyebb lenne, hogyha mondjuk Olaszország érdekelt lenne, mert akkor gondolom sokan, akik eleve ilyen olasz automániások, akkor talán az olasz csapatnak is szurkolnának, de hát ugye nekik nem tudnak hát majd... a messzi távolban.
6: Majd négy év múlva. Jó van. Jó, hát akkor egy részét akkor ez... Hát ahogy is egy részét, akkor gyakorlatilag az egész hétvégi felépésedet.
7: Tulajdonképpen én most innen már megyek oda, a tópartra, és vasárnap jövök haza, úgyhogy...
6: Ennyi. Hát akkor Imre dátumait akkor ezzel le is tudtuk.
7: Ennyi volt.
6: Akkor most már csak zenéje 8-ig, és akkor mi meg is vagyunk.
7: Rendben, mehet a dance-es.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.

Best FM, Oleg Jobzeni.

0: zenék mixben.
1: Az egész abban mész a tóhoz, ott van víz?
2: Igen.
1: Határozottan
2: ki kell, hogy jelentsem, hogy van víz.
1: Mert ez nem mindenhol egyértelmű.
2: Nem mindenhol, hát igen, ez most már sehol nem egyértelmű sajnos. Tehát ugye volt olyan barátom, aki mesélte, hogy teljesen más földrészen, nem is az a lényeg, nem akarom lebuktatni az illetőt, mert hogyha mondom, hogy hol, akkor lehet, hogy kitalálnátok, ezt nem szeretném. A lényeg, hogy mondta, hogy volt. Szóval a lényeg az, hogy is egyébként rádiós volt. Szóval a lényeg, hogy szerettek volna a drága párjával elmenni egy ilyen tóparti kirándulásra, arra helyre, ott 15 vagy 20 évvel ezelőtt jártak, és szóltak, hogy oda akkor nem kell menni, mert az a tó már nincs. Tehát konkrétan már nincs a tó, tehát egy teljesen szárazföldi terület lett például abból. Tehát ehhez képest mondjuk itt hál' Istennek azért még van víz, meg ugye ilyen már volt is, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy a kutya barátok is tudnak ott strandoltatni kutyusokat, meg hogy mi is tudunk strandolni, és hogy jó lesz a hangulat, mert nyilván azért nyomasztó lenne, hogyha nem lenne víz, de van, és annyi kérdésedre válaszolva röviden van, lesz. Oké, gyere!

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Tudom az ő te bírod a strapát.
2: Milyen tekintetben vágyaljatok? Minden tekintetben. 54. évesen nem tudom, mire gondolsz.
1: Minden tekintetben, de azért szerintem most egy picikét öröm az ürömben, hogy azért mégsem jó nekem se ez a vasárnap, mert ugye beszéltük mi azt, hogy te, ahogy befejezed ezt a fesztivált, akkor mi ülünk repülőre, megyünk ki Brightonba, Fatboy Slim buli, hétfő jövünk haza.
2: Álmomban megtörtént amúgy.
1: Kedden Pitbull koncert, szóval így.
2: Jó, tényleg, már lapozok egyet. Tényleg, és ezt be se írtam magamnak.
1: Imre.
2: Azt a vetje, az 21-e?
1: Az igen, azt elfelejtsd.
2: De jó.
1: Egyedük.
2: De, hát úgyis felhívnál.
1: Egyedül kell majd ott énekelnem, hogy
2: én biztos lehetsz, hogy én megyek, csak azért jó, hogy van egy fiatal barátom, aki szól a Szanil is idős bácsinak, hogy papa, koncertre megyünk.
1: Írja be, kedde. Imre dátumai közé.
2: Ahogy szedem a gyógyszereimet, majd a déli gyógyszer mellé rakok egy szettit, hogy ma este Pitbull Sanyival.
1: Így.
2: Vagy Pitbull Sanyi.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és akkor neked jó autós fesztiválozás.
2: Köszönöm
1: ez
2: szépen.
1: Egyébként ez ilyen rendesen színpad, vagy szokott lenni underground, hogy körbeállnak az autók, és akkor csak a reflektorba buli.
2: Ez leginkább szerintem a csütörtökre jellemző, tehát ma van egy ilyen nagyon szolid, ugye akik a kempingbe megérkeznek, ők vannak azért kevesebben, nyilván a hétvégére sokkal többen érkeznek, úgyhogy az egy ilyen szolidabb ilyen házi buli jellegű, ezzel kezdünk, ez a bemelegítés. Ez egy ilyen ajándék azoknak, akik már csütörtökön velünk vannak. Péntek szombat. Így van, péntek szombat az meg kimondottan ilyen nagy színpados, sok emberes, és egyébként külsősöknek is be lehet venni belépőjeggyel, tehát nem csak azoknak van a rendezvény, akik egyébként ott vannak a kemping területén belül, hanem sima napi jeggyel be lehet jönni magára, csak a koncertekre vagy a rendezvényre, a DJ produkciókra. Úgyhogy én már nagyon várom, egyébként általában figyelnek a szervezők, hogy ne ugyanazok a fellépők legyenek, ne ismétlődjenek túl sűrűn, úgyhogy megint olyan...
3: Kivéve téged!
2: Én házigazdaként ugye sok helyen így vagyok, így elmegyek is, ott ragadok, hál' Istennek nagyon szeretem őket, úgyhogy örülök, hogy ismételten betölthetem ezt az űrt számukra, úgyhogy és most is olyan DJ-k jönnek, akik az egyikük egyáltalán nem volt még, a másik pedig 4 vagy 5 évvel ezelőtt utoljára, úgyhogy és a stílusokban is figyelünk arra, hogy a két nap között ne legyen átfedés, hanem az egyik egy kicsit régebbi zenést legyen, a másik pedig a modernebb kategóriába tartozik, úgyhogy én meg ugye előtte utána úgyis megoldom azt, amire a közönségnek igénye van még.
1: Mert hogy ugye a szó, amit keresünk,
2: a
1: szakma.
2: Köszönöm.
1: Ennyi. Én Mikém, akkor figyelj, akkor neked jó autózást, jó strandolást.
2: Köszönöm.
1: Ennyi.
2: Nem kell messzire menni most se.
1: Pont úgy, hogy azért mondom, nem megyünk
2: 40
1: Brightonba.
2: Perc múlva már ott vagyok.
1: Nem megyünk Brightonba aludjál utána.
2: Álmomba elmentünk, Sanyi, de mondom, nagyon kemény, ezt majd egyszer elmondom, adáson kívül, mert nagyon hosszú, de elmentünk, és hardcore volt a program, csak annyit mondom.
1: Az tehát,
2: hát velem minden az egyébként.
1: Előre féleket a Pitbull koncerten. Na, Imikém, akkor mi kedden, mi ketten, és aztán majd itt is nagy
2: csütörtökön meg elmondjuk, hogy milyen volt kedden.
3: Így. Na.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat. Holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérjük a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki döntse el maga, hogy este 8 óra magasságában melyik a jobb program, vagy a szimpatikusabb. Kimenni a szabadba, hogy az George Michael tanácsolja, Let's Go Outside, vagy pedig visszabújni az ágyba, pont úgy, ahogy Sarah Connor és TQ teszi a Let's Get Back to Bad Boy-al. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, mint a Bon Jovi-ek. Szép estét, vagy hát szép napot. Have a nice day!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A tegnapi Anglia-Argentina elődöntőn az angol gól után bevágták David Beckhamet és Victoria Beckhamet, ahogy örülnek a gólnak. Hát aztán elképzelem, hogy mennyire csalódottak lehetnek. Kedves Victoria, az összes Spice Girls rajongó pont ilyen csalódott évek óta, hogy nem vagytok itt.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick itt a

Best FM, a legjobb zenék, hogy minden másképp lesz holnap, mint ma, azt azért nem mondanám, ugyanúgy meleg lesz, mint ma. Jó, picikét melegebb lesz. 35 fokos nappali maximumra tessék számítani. Felhő és csapadék viszont már nem fogja zavarni a nyári kánikulát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balatonátúszást. Az ivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balatonátúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Évekkel ezelőtt volt már arról szó, hogy egy fesztivál keretein belül Magyarországra látogat majd. Ez akkor meghiúsult. De most 5 nap múlva a Teltházas Puskás Arénában lép majd színpadra Mr. Worldwide, és biztos vagyok benne, hogy ez a most érkező dal is a repertoár részét képzi majd. Jön Pitbull és az I Know You Want Me-t veszem.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, 8 nap, szóval pont benne vagyunk. Július 24-én ünnepli, nem áruljuk el, hanyadik születésnapját Jennifer Lopez, de az biztos, hogy egy 10-15-öt simán letagadhatna. Jön a Love Don't Cost a Thing, itt a Best

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhatna, akkor újból egy R. Kelly dalt választana-e első kis lemezéhez. Érkezik a

Jazz FM a legjobb zenék, akik szeretnék látni élőben a 90-es évek egyik ikonikus R&B csapatát, az End Vogue-ot. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ma este Finnország, aztán 17-én, 18-án és 20-án Hollandia, 22-én pedig London.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezermilliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezermilliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szép keretes szerkezetbe foglaljuk a következő 60 percet 10 és 11 óra között. Ez a keret pedig nem lesz más, mint a fiú zenekarok. Az óra végén majd a Backstreet Boys érkezik a Larger Than Life-el, és mondhatjuk, hogy a nagy ellenlábas, a nagy konkurencia, az NSYNC nyitja ezt a 60 percet az It's Gonna Be Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a

mesét. Best FM a legjobb zenék idén is, majd késő ősszel az Amsterdam Dance Eventen derül ki, hogy ki hanyadik helyen végzett a DJ Mag Top 100-as szavazásán, és az ezen történő részvételre való buzítást a most érkező ATB már elég hamar elkezdte. Ő már a héten az összes social media platformjára felrakta a szavazásra buzdító kis képeket és videókat. Aki szavazni nem szeretne, de szeretné őt élőben látni, augusztus 29-én megteheti majd Budapesten, amikor is a Budapest Parádé legszebb pillanatait idézik.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak, és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Bajnoki címet nem ünnepelhet az angol válogatott ezen a VB-n, úgyhogy maradnak azok az emlékek, amikor a szurkolók a csapattal együtt éneklik az Oasis-szel a Wonderwallt, amit talán Robbie Williams sem sajnál, annak ellenére, hogy ő írta a FIFA hivatalos himnuszát Laura Pausinivel. Ez a dal már, mint a Desire is hamarosan érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék, és akkor jön a hivatalos FIFA himnusz Robbie Williamstől és Laura Pausinitől, amit majd a záróünnepségen is előadnak vasárnap. Figyelem, a záróünnepség az nem egyenlő a félidei showval, ott teljesen mások lépnek majd színpadra. Ennyi volt már a Night Shift, holnap természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy Night Shift Extra, a szombati rezidensünk Slim Fit Szabi fog majd hozzám csatlakozni. Érkezik a Desire, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Dignity.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. I like the place. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.